0: Al, kultusz, a liszt, stöpszös, radioaktív rétro.
1: The air attack warning sounds like this is the sound.